Anyekize chie ala sera ye. Anyekize jele kotile matile. Anyechi fine kosuro kono. Parikolo yele kokalo je.